koga akari kone pio ranga kimba koga akari kone pio kuringa kilumira koga katudo magogite mukiri bulagri kaja